0: Deus te mogere gareos nem penio tava kirin los tes kenin novi non evo
1: Dove me pshoi serie gon pi shoptish mitish minitov so oti chenni ke az depenatin pif ken